0: Benna bríhar úchta Benna brekka la brea Benna bráid harma la brahal Benna boga la brádan Benna bástí la brianach Bín gaur, bín wán, bín vrek Bín charach, bín chyrvúr, bín chyrví
1: Bín drachlár
0: Bána bána chrúne Bána báhás vára Bána brúach chrúkra Bána bárd tóstacha Bána bólogacha Bána bésdúla Bána básúla Bána bánaiche Na bána seo is búin mánach A mád is sean chálachí A gugur cúra Is bolán bóra an ort gan fáll Is bárni iad ar hús na trál Bín hrúi, bín brúi, bín chúb Bín lechri, bána brúloch skáfara Bána búkacha, bána bálast trúma Bána brása